0: újra ékoztatják, így majd.
1: Nem lesz oda egy korlát?
0: Kíván veszem, hogy jó, az ügyek hova menni.
1: Menjünk el, hogy valami szomszolni, de a felhívatai korlát. Valamely, biztosan, hogy